Jesus. Agbára tó lájú afọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jairu.